Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, a mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten. Például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz újraválasztási lehetőség nélkül. A Fidesz frakció vezetője szerint a benyújtott alaptörvény módosítása az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti. Gulyás Gergely úgy véli, politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, módosítják az Alkotmánybíróság jogkörét, valamint korlátozzák a képviselők választhatóságát. A kritikára reagált Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint vicces az alkotmánymódosítással kapcsolatos aggódás Gulyás Gergelytől. Orvosokat avattak Budapesten, a Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatók útja a Covid világjárvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket jelentősen átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően az intézmény mára Európa egyik legjelentősebb angol és német nyelvű orvosképzőjévé vált. Együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá a Belügyminisztérium és az Országos Polgárőr Szövetség képviselői a Kalocsai Országos Polgárőr napon. Az eseményen Pósvai Gábor belügyminiszter arról beszélt, hogy a polgárőrök példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból. Szopró suttogás a sötétben című előadásáért a Szatmárnémeti Északi Színház társulata nyerte a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiváljának fődíját. Az eseményre idén 17 anyaországi és határon túli városból érkeztek társulatok, akik összesen 23 versenyelőadást mutattak be. Délelőttönként szakmai beszélgetéseket és műhelymunkákat rendeztek. Asszonyi Tamás Munkácsi Díjas szobrász művész alkotásaiból nyílik kiállítás ma a Szentendrei Ferenci Múzeumban. A retrospektív tárlaton az alkotó több évtizedes munkásságának jelentős darabjait, köztük különleges éremsorozatait és szobrait tekinthetik meg az érdeklődők. A kortárs művész munkái a társadalmi, ökológiai problémákra, a mindennapok ellentmondásaira reflektálnak. A kiállítás október 11-ig látogatható. Végül pedig a várható időjárásról. Jelenleg 8 és 20 fok közötti a hőmérséklet az országban, a középső tájakon enyhébb a hajnal. Budapesten 19-20 fokot mérnek. Az északi határvidéken és a Duna-Tisza közén többfelé borult, másutt derült az ég. Napközben a változó felhőzet mellett sok lesz a napsütés, főként északon, északnyugaton alakulhatnak ki futó záporok, elszórtan zivatarok. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, késő este 16-24 fok várható. A Balaton 25, a Tiszató 27, a Velencei tó 23 fokos.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A kiadó, amelyet a legtöbben csak úgy tartanak számon, a modern jazz otthona, a Blue Note Records 1939-ben alakult Alfred Lion és Francis Wolff vezetésével. Célja a modern jazz dokumentálása volt, és ikonikus lemezeket adott ki a műfaj legnagyobbjaitól. A kiadó Miles Davis, John Coltrane, Thelonious Monk és Art Blakey lemezeit is gondozta. A Blue Note borító dizájnja és hangzása már a stílus jeggyé vált. A stúdió felvételek precizitása és a művészi szabadság kiemelte a kiadót a többi közül. A Blue Note New Yorki klubja is legendás helyszín lett. A kiadó a 60-as évektől a soul jazz és a funk jazz területén is úttörő volt. Ma is aktív, és a jazz új generációját is támogatja. Minden jazz gyűjtő polcán ott a helye egy Blue Note albumnak.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küld be a dalod!
1: A Fusion Machine formáció a Szakcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Ahonnan jöttél című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazz Napló.
1: A jazz aranykorának hangja volt egykor a Verve Records, amely 1956-ban alakult Norman Granz producer vezetésével. Célja az volt, hogy a jazz legnagyobb neveinek adjon méltó kiadót. Ella Fitzgerald Songbook sorozata is példának okáért a Verve-nél készült, ami alapvetés lett. A kiadóhoz tartozott Oscar Peterson, Stan Getz és Billie Holiday is. Granz nem csak zenét, hanem emberi jogokat is képviselt. Művészei sosem léptek fel szegregált közönség előtt. A Verve hangzása elegáns, sokszor nagy zenekari kísérettel bővült. Fontos szerepe volt a bossa nova amerikai népszerűsítésében is. Később a kiadó része lett a Universal Musicnek, ma is aktív és új generációs jazzművészeket karol fel. A Verve a klasszikus jazz presztízsét testesíti meg.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

street.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A junior prima díjas Egri János junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A koncert műsorán elsősorban az Egri junior trió tagjainak saját kompozíciói szerepelnek, középpontban a fúziós jazz energikus, groove központú világával, melyben a modern hangzás és a lendületes interaktív zenélés találkozik egymással. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső trió, mely formáció július 16-án Pécsett próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Bartók Béla nemzetközi kórus verseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten. Például az alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 év lesz újraválasztási lehetőség nélkül. A Fidesz frakcióvezetője szerint a benyújtott alaptörvénymódosítás az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti. Gulyás Gergely úgy véli, politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, módosítják az alkotmánybíróság jogkörét, valamint korlátozzák a képviselők választhatóságát. Emlékeztetett, hogyha elfogadják az új alaptörvényt, akkor a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható. A kritikára reagált Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint vicces az alkotmánymódosítással kapcsolatos aggódás Gulyás Gergelytől. Országszerte több helyre riasztották tegnap a tűzoltókat szántóföldi és erdőtüzekhez. A Duna-Tisza közén Lajos-Mizse határában mintegy 3 hektáron égett az erdőaj növényzete az M5-ös autópálya közelében. Bugacnál szintén a fenyves erdőaj növényzete lángolt. Cegléttől nem messze a 4-es főút mellett gaz, avar és gabona gyulladt meg. Tovább emelkedett a múlt heti venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatok szerint csaknem 3000-en vesztették életüket, és több mint 16000-en sérültek meg. Rengeteg épület összedőlt, 16000-en elvesztették otthonukat. Bár csekély az esély arra, hogy 11 nap után további túlélőket találjanak, a mentőszolgálatok folytatják a keresést. Több ezer embert még mindig eltűntként tartanak nyilván. A magyar kormány 250 millió forint egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a dél-amerikai országnak. Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt este telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő. A Kreml tájékoztatása szerint a csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel a két nap múlva Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. A megbeszélésre az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából került sor. Donald Trump-al korábban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is egyeztetett. Mintegy 3 tonna kokaint foglaltak le, és 4 embert őrizetbe vettek 2 kishajó fedélzetén a mexikói hatóságok a Csendes-óceánon. Mexikó Donald Trump elnök és az amerikai kormány nyomására fokozta a drogellenes műveleteket. A mostani rajtaütéssel a becslések szerint mintegy 37 millió dolláros, átszámítva több mint 11 milliárd forintos kárt okoztak a bűnszervezeteknek. Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat, a szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, késő este 16-24 fok várható, hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: A jazzben nem voltam annyira biztos, hát mármint, hogy kiskoromban csak annyit tudtam, hogy ugye, mindenképpen a zenével szeretnék foglalkozni, de egyébként ez egy ilyen titok volt egy csomó ideig, mert habár ugye azt hiszem, hogy 6 éves koromban kezdtem el zongorázni, mindig más akartam lenni, egyszer állatorvos, egyszer lakberendező, de legbelül mindig ott volt egy ilyen vágy, hogy én akkor is zenész szeretnék lenni, és felvettek a Konziba még 2017-ben jazzének szakra, akkor kezdett így kibontakozni bennem az, hogy mit is szeretnék igazán.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Ez a Jazz Kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Sziasztok, Premetz Mátyás vagyok, ezek pedig az én kedvenceim.

Ez a Jazz Kedvencek. Egy jazz művész kedvencei a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Kedvencek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Impro. Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a 17. Lamantin Jazz Fesztivál tábornyitó koncertje hallható, majd ezt követően a Kulmen koncertje, majd a Rémálom Deszmolban szerzemény hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, a mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. A módosítás részeként dönthetnek majd a képviselők arról is, hogy a vármegyéket visszanevezzék megyékre, a bírák kezdeményezhessék vezetőik visszahívását, és megszűnjön az önálló országgyűlési őrség. Semmiképpen sem nevezhető a jogállamisággal összhangban lévőnek a tegnap benyújtott alaptörvénymódosítási javaslat, amely megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, jelentette ki az egyik konzervatív lengyel hetilapnak adott interjújában az államfő. Súlyog Tamás hangsúlyozta, hogy nincs oka a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolítására. Úgy fogalmazott, a parlament elé terjesztett szöveg egy konkrét személyre szabott jogszabály, amely egyetlen mondattal intézné el a hivatalból való felmentését. A tehetséggondozás mellett az innovációs szemlélet kiterjesztése is szükséges Magyarországon, ezért stratégiai cél a Nemzeti Tudásképző Akadémia további erősítése, hangsúlyozta az intézmény diploma átadó ünnepségén a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hozzátette, kevés ország épít ki ilyen erős mentorhálózatot, és kevesen gondolkodnak ennyire hosszú távon. A Magyar Tudományos Akadémia épületében rendezett eseményen több mint 730 középiskolás szentgyörgyi diák vehette át a különböző fokozatú diplomát. Tovább emelkedett a múlt heti venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatok szerint csaknem 3000-en vesztették életüket, és több mint 16000-en sérültek meg. Bár csekély az esély arra, hogy 11 nap után további túlélőket találjanak, a mentőszolgálatok folytatják a keresést. Több ezer embert még mindig eltűntként tartanak nyilván. A magyar kormány 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a dél-amerikai országnak. Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt este telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő. A Kreml tájékoztatása szerint a csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel a két nap múlva Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. A megbeszélésre az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából került sor. A résztvevő együttesek zenés népviseletes felvonulásával kezdődik pénteken a 16. Martin György Néptánc Fesztivál Szegeden. A rendezvényen idén 5 ifjúsági csoport, köztük debreceni, ráckevei, jászberényi, szegedi és röszkei táncosok mutatják be új, a Kárpát-medence hagyományaira épülő koreográfiáikat a szakmai zsűri előtt. A közönség szombaton este a Kis Színházban láthatja a produkciókat, az érdeklődőket pedig esténként táncházak is várják. Napos, gomoly felhős az idő, helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat, a szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, késő este 16-24 fok várható. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a 17. Lamantin Jazz Fesztivál tábornyitó koncertje hallható, majd ezt követően a Kulmen koncertje, majd a Rémálom Deszmolban szerzemény hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Robi Lakatos egyszer eljött a koncertemre, és utána talán oda jött gratulálni, én meg elpirultam, pedig ritkán pirulok-e, és akkor beszélgettünk egy kicsit brilliáns jazzhegedűs egyéb iránt. Nem csak azért, mert nekem gratulál, de azért is.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Bartók Béla nemzetközi kórus verseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a 17. Lamantin Jazz Fesztivál tábornyitó koncertje hallható, majd ezt követően a Kulmen koncertje, majd a Rémálom Deszmolban szerzemény hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Ha valami tetőtől talpig engem bebizseregtet, akkor az a jazz és a blues. Muszáj a jazzhez felnőni, és a jazznek a tudás mellett emberileg is teljesnek lenni. Én csak a színpadon tudok a legjobban megnyílni érzelmileg. Teljes fényemben ott tudok mindig ragyogni. Az valami ilyen senki földje, ez egy semleges terület.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A Junior Prima díjas Egri János Junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Az együttes tagjai a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen találkoztak egymással, majd a modális és a kortárs jazz elemeiből saját repertoár dolgoztak ki. A tagok Trippei Máté, Virág Benedek, Kapolcsi Szabó Levente, Tyányi Tamás és Majsai Roland. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső Trió, mely formáció július 16-án Pécsett próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a 17. Lamantin Jazz Fesztivál tábornyitó koncertje hallható, majd ezt követően a Kulmen koncertje, majd a Rémálom Deszmolban szerzemény hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb betegellátás, írt a Facebook oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, az egyeztetéseken szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is, valamint a kórházak működésének megújításáról. Egész Európában, Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, ami az éveken át leállított beszerzések eredménye, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a GKE gazdaságkutató elemzésére hivatkozva hangsúlyozta, a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban ez a mutató 20 és 32 év között mozog. Hozzátette, a kormányváltás óta felszabadított uniós forrásokból csak nem 2 milliárd euró értékben vásárolnak új hévkocsikat és emeletes motorvonatokat. Lövöldözés volt New Yorkban, legalább 8 ember, köztük 4 gyermek megsebesült Coney Islanden késő este az amerikai függetlenség napján. A rendőrség tájékoztatása szerint a sérülteket kórházba vitték, 7 áldozat állapota stabil, egy fiatal nőjé viszont válságos. A nyomozók a helyszínen találtak egy lőfegyvert, de az elkövetőt egyelőre nem sikerült elfogniuk. Luxus ingatlanokat épít Kolozsváron a Trump család. Ezt hivatalos amerikai kormányzati dokumentum is megerősítette, miután a projekt bekerült az amerikai elnök idei vagyonnyilatkozatába. Az ingatlan komplexumban luxushotel, lakópark, bevásárlóközpont és egy golfpálya is lesz. A román sajtóinformációk szerint a Donald Trumpról elnevezett negyed a kolozsvári nemzetközi repülőtér közelében, a város Szamosfalva negyedében épülhet fel. Asszonyi Tamás Munkácsi díjas szobrász művész alkotásaiból nyílt kiállítás Szentendrén a Ferenci Múzeumban. A retrospektív tárlaton az alkotó több évtizedes munkásságának jelentős darabjait, köztük különleges éremsorozatait és szobrait tekinthetik meg az érdeklődők. A kortárs művész munkája a társadalmi ökológiai problémákra, a mindennapok ellentmondásaira is reflektálnak. A kiállítás október 11-éig látogatható. Kitelepítést rendeltek el észak-görögországi Szaloniki külterületén erdőtűz miatt. A lángok este csaptak fel a hegyvidéki területen, a tűz gyorsan terjedt, lakóépületekben nem esett kár, de több üzlet megrongálódott. Az oltásban több mint 100 tűzoltó vett részt. A környék lakóit SMS-ben értesítették az evakuálásról. A tűz okozásával egy idős férfit gyanúsítanak, ott őrizetbe is vették. Görögországot eddig megkímélte az Európát sújtó rendkívüli hőhullám. Miközben sorra dőltek meg a hőrekordok a múlt héten idehaza, szombatra virradóra a nyár eddigi leghidegebb éjszakáját rögzítették. A különleges mikroklímájú mohos töbörben mínusz 3,8 fokot mértek, írja az Időkép. Ami a további időjárás illeti napos gomoly felhős az idő, az országban egy-egy záporzivatar kialakulhat, a szél néhol megerősödik. Jelenleg 22 és 29 fokot mérnek az országban, késő este 16-24 fok között alakul a hőmérséklet.
4: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Az ACM Records 1969-ben alakult Münchenben Manfred Eicher producer vezetésével. A kiadó mottója a legjobb hang, amit a csend után hallani lehet. A ECM hangzásvilága letisztult, akusztikus és atmoszférikus. A kiadó indította el a világhírnév útján Keith Jarrett könyvkoncertlemezét, minden idők egyik legkelendőbb szóló jazz albumát. A norvég és a német jazzművészek, mint Jan Garbarek vagy Eberhard Weber, szintén itt lettek nemzetközileg ismertek. Az ECM nem csak jazz, hanem kortárs klasszikus zenét is kiad. A borítók is különösen esztétikusak és meditatívak. A kiadó hangzását gyakran nevezik északi jazznek. Az ECM a művészi szabadság szigete.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a 17. Lamantin Jazz Fesztivál tábornyitó koncertje hallható, majd ezt követően a Kulmen koncertje, majd a Rémálom Deszmolban szerzemény hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Nekem az zenélésben egyébként mindig ez a legfontosabb, tehát hogyha ez az energia meg tud születni, ami meg szólítja az embereket, az számom, tehát hogy valahogy nekem itt van a lényeg ennek a dolognak. És érdekes módon ez nekem valahogy, és egyébként lehet, hogy máshogy is meg tudnám ma már csinálni, szóval, hogy én most például van egy stúdió, ahol tanítok, ahol olyan kiváló kollégáim vannak, mint a Nagy Jancsa, Fred Gyuri, Jeszi Gyuri, és velük, amikor játszunk ilyen stúdiós keretek között, akkor egy standardben is ma már ezt például tudom érezni. De azt hiszem, hogy ahhoz, hogy ez ideje jussak, az kellett, hogy ezt az utat végigjárjam.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Jó, jó, jó, jó. Itt az

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a 17. Lamantin Jazz Fesztivál tábornyitó koncertje hallható, majd ezt követően a Kulmen koncertje, majd a Rémálom Deszmolban szerzemény hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

care for me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Az a tapasztalatom nem csak szülőként, hanem korábbról zenészként is, hogy a gyerekeket a ritmika nagyon-nagyon-nagyon megfogja. És hogyha a swing muzsikára gondolunk, az szerintem egy tuti választás. Akár Django Reinhardtnak a világa, akár a New Orleans-i jazz, akár egy jó kis Louis Armstrong, Ella Fitzgerald felvétel, szerintem ezek a ritmikus, hot jazz vagy swing korszakból származó jazz felvételek, ezek teli találatot jelenthetnek a gyerekeknél is, mert rögtön elkezdenek rá mozogni, rugózni, táncolni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Thank you.

0: Küldd be a dalod!
1: Jakab Zoltán, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Szomorú zene című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A junior prímadíjas Egri János junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A koncert műsorán elsősorban az Egri Junior Trio tagjainak saját kompozíciói szerepelnek, középpontban a fúziós jazz energikus, groove központú világával, melyben a modern hangzás és a lendületes interaktív zenélés találkozik egymással. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső Trió, mely formáció július 16-án Pécsett próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a 17. Lamantin Jazz Fesztivál tábornyitó koncertje hallható, majd ezt követően a Kulmen koncertje, majd a Rémálom Deszmolban szerzemény hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot fognak tárgyalni a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Isztambulba utazik holnap hajnalban Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A kormányfőt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A miniszterelnök itthoni feladatait távoléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el, az országgyűlésben Vitézi Dávid fog helyette napirend előtt felszólalni. A miniszterelnök csak vasárnap este érkezik vissza Magyarországra, mert a hivatalos program után 4 napig a fiaival lesz a török tengerparton. Magyarország szomszédjában, Romániában és Horvátországban is megjelent már a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. Hazánkban még nem volt ilyen betegség, így a Nébih arra kéri a gazdákat, hogy kizárólag legális forrásból ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot. Ez a kis kérőcök egyik legfertőzőbb betegsége, ami nem gyógyítható, óriási kárt okozhat az állatállományban, szakértők szerint az elhullás akár 70-90%-os is lehet. Így amennyiben megjelenik, akkor akár milliárdos nagyságrendű veszteség is érheti az ágazatot. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők is. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított ugyan, azonban exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt alapjaiban kell újra gondolni a növénytermesztést, a talajművelésben új technológiai megoldásokra és új növények meghonosítására van szükség. Kritikusra süllyedt a vízállás Szolnoknál. A valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tiszán. A súlyos csapadék hiány a Zagyván is látványos. A torkolatnál a köveken akár már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A Tarnapatakból Parád és Recsk térségében mintegy 2 kilométeres szakaszon gyakorlatilag eltűnt a víz. Az extrém kárikula miatt a Ráckevei Dunaágon pedig tömeges kagylópusztulás figyelhető meg. Mindeközben a Velencei tavat már a kiszáradás fenyegeti, olyan alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a tavon. 2 motoros és 1 autó ütközött az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Óbarok térségében. A 42-es kilométernél a terelésben a határ felé pályazárat vezettek be. A főváros felé vezető oldalon pedig az átterelt sávot zárták le a helyszínelés és mentés miatt. Mindkét irányban több kilométer hosszú a torlódás. És végül az időjárásról. Változékony, gyakran szeles időre készülhetünk a jövő héten. Holnap a felhős égbolt mellett napos időszakok is várhatók. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható. A kánikula egyelőre nem tér vissza, a következő napokban napközben 30 fok körül alakul a hőmérséklet, és a hajnalok is frissítők lesznek.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz napló.
1: A leghosszabb jazz szóló az indiai-amerikai Vijay Iyer nevéhez fűződik. A jazz zongorista egy 2019-es New Yorki koncertjén több mint 3 órán át improvizált megszakítás nélkül. Ezen időtartam alatt összegyúrva a jazz, a klasszikus és az indiai zene motívum kincsét. A különleges zenei utazást a közönség álló ovációval díjazta, ráadásul az eseményről felvétel is készült, melyet végül koncertalbumként jelentettek meg. Iyer játékát a kritikusok egyfajta folyamatos történetmesélésnek titulálták, és bár a Guinness Rekordok könyve hivatalosan nem jegyzi, szakmai körökben feltétlenül rekordként tartják számon. Külön kuriózum, hogy a szóló közben a zenész semmilyen ismétlést nem alkalmazott. Minden pontja teljesen improvizatív volt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a 17. Lamantine Jazz Fesztivál tábornyitó koncertje hallható, majd ezt követően a Kulmen koncertje, majd a Rémálom Deszmolban szerzemény hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plusz mai adásának vendége Éles Máté, jazzdobos. Én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádióban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Én köszönöm a lehetőséget.
3: Arról hadd kérdezzelek gyorsan a rádió névadója kapcsán, hogy a Szakcsi gyerekekkel, vagy a Szakcsi családhoz esetleg milyen zenei szálak fűznek?
4: Én az idősebb Szakcsi lakatos Bélával 2-3-szor találkoztam összesen, de hát nagyon nagy zenei inspirációt jelentett számomra, és nagyon örültem a találkozásunknak. Sajnos vele nem játszottam együtt. Egyszer lett volna vele lehetőségem játszani, de ez sajnos a Covid miatt pont elmaradt, egy nagyon érdekes koncert lett volna. De a mindkét fiával sokat játszottam. Játszottam a Szakcsi lakatos Roberttel is, és a Szakcsi Juniorral is elég sokat. Ő tanított is engem az Egressy Béni református művészeti szakközépiskolában, és hát tőle nagyon-nagyon sokat tanultam vele, a mai napig egy nagyon jó baráti kapcsolatunk van, mert sokat beszélgettünk a zenéről, és egyéb dolgokról is, úgyhogy...
3: Mert erre lettem volna pont kíváncsi, hogy ugye, hogyha nem ugyanaz a hangszer, mondjuk két zenész között, akkor hogyan lehet elképzelni ezt a zenei tanulási folyamatot, inkább a zenéről általánosan, vagy a jazzről általánosan?
4: Hát inkább az, igen, hát valószínűleg igen, a Szakcsi Bécitől nem úgymond a dobtechnikai tudást tudom megtanulni, vagy tudtam tőle ellesni, de viszont a jazzzenéről nagyon sokat tanultam tőle, nagyon sok lemezt mutatott nekem, nagyon sok olyan felvételt ismertem meg ő általa, amit nem biztos, hogy magamtól megismertem volna, vagy lehet, hogy jóval később. Hát ő neki tényleg nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek. Tőle nagyon sokat tanultam. Meg a mai napig is tanulok, hogyha játszok vele. Tehát vele mindig egy nagyon más vele játszani, mint egy másik jazzzenésszel, mert olyan atmoszférát tud létrehozni, ami kifejezetten egyedülálló.
3: Volt valaki, vagy van olyan személy az életedben, akinek egyébként köszönheted, hogy a jazzzel megismertetett, vagy aki miatt beleszerettél ebbe a műfajba?
4: Hát nekem édesapám, ő a klasszikus tanszakon végzett, mint klasszikus gitáros, de játszik jazzt is, meg saját zenét, elég sokféle rétű muzsikus.
3: Ugye Éles Gábor, és nagyon komoly, még a blueshoz is.
4: Igen.
3: Ezt igen. Akartam majd kérdezni ezután, hogy egyébként a blues hogy van jelen az életedben, de akkor ő, aki a jazzzel megismertetett?
4: Igen, ő az, aki nagyon hamar megismertetett már. Igazából szerintem miután megszülettem, már hallottam valószínűleg jazzzenét, de hát van ilyen emlékem, hogy kb. Mikor 12 éves voltam, akkor hallottam először az Árbléki Jazz Messengers-t, és az egy a Karaván című lemezt, és az egy kifejezetten meghatározó pont volt, mert az úgy nagyon megfogott az Árblékinek, meg ez a dobolása, és ez a maga, ez az 1960-as évekbeli hardbop zene, az a mai napig ez áll hozzám a legközelebb.
3: Akkor már a dobverők ott voltak a kezedben?
4: Most, hogyha jól emlékszem, akkor 7 vagy 8 évesen kezdtem el dobolni, úgyhogy akkor már ott voltak, és már előtte is apu tanított, nagyon sok mindent ilyen autodidakta módon tanultam az elején. Talán voltam zeneiskolában is, abban a zeneiskolából apu tanított, de az elej, hát magát ezt a klasszikus dobolást az elején nem nagyon értettem, hogy mi értelme van. Főleg jobban érdekelt maga a zene, mint az, hogy technikailag megtanuljak jól dobolni, aminek aztán később megéreztem a hátrányát, és sok mindennel kellett utána foglalkozni, hogy technikailag felhúzza magát az ember, és aztán szerintem ami érdekes, hogy meg lehet azt látni, hogy nagyon sok technikai gyakorlatban, vagy technikai gyakorlatból nagyon sok zenei gondolatot elő lehet húzni, tehát ezért ezek szervesen összetartoznak ezek a dolgok. De igen, főleg autodidakta módon kezdtem el tanulni a legelején.

0: Ez a Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádióban.
1: Említetted, hogy klasszikus, itt ez pontosan mire értendő?
2: Hát maga a klasszikus kisdobolás az egy, most már a zeneiskolákban amúgy mások helyen tanítanak könnyű zenét, tehát jazzt azt nem nagyon, vagy nagyon ritkán tanítanak rendes jazzt ilyen zeneiskolai körülmények között, de van, ahol amúgy van ilyen. Hát maga ilyen kis dobetűdök voltak, főleg ez az ilyen menetdobolás, ebből kétféle iskola van, vagy van az amerikai, ez az amerikai marching dobiskola, és van az európai klasszikus dobiskola. A jazzhez az amerikai dobiskola az amúgy az nagyon szervesen hozzátartozik, tehát nagyon sok amerikai jazzdobos az nagyon sok mindent vett át ezekből, és az például nekem is egy nagy világnyílás volt, amikor rájöttem, hogy ezeket a nem tudom, kézrendeket, vagy ezeket az ilyen amerikai etüdöket, ezek mennyire hozzátartoznak, mit tudom én, például a Philly Joe Jones, vagy a Jimmy Cobb-nak a játékához.
1: Itt ez valahogy a pergődobhoz kötődik, nem ez az amerikai? Most ahogy az ember felidézi filmekben vagy videóban, a teljesen laikus az, akkor azt látja, hogy ott menetlenek.
2: Igen, ez az ilyen menetpergő dobolás, ami annyi a különbség, hát ha jól tudom, azt nem akarok hülyeséget mondani, de az amerikai menetdobolás az nagyon kézrend alapú. Jóval jobban a kézrendekből közelítik meg ezeknek az ilyen menetdaraboknak a dallamát, míg az európai dobiskola az kevésbé kézrend alapú, az inkább a ritmusokból építkezik, és nem nagyon erőltet bizonyos kézrendeket.
1: Nem volt ekkoriban könnyűzenei vagy rockzenei ráhatás a te zenei ízlésedre a dobosoknál, azért automatikusan, persze kivéve, ha ilyen nemes zenéjű családba születnek, akkor általában azért úgy bejönnek ezek a rock dobosok az életükben. Neked ez nem volt?
2: Hát annyira nem. Maga a rockzene az nem nagyon fogott meg. De amúgy van a rockzenében is olyan, főleg ami a blues zenéhez közelebb tartozik, talán az, ami ezzel a fekete kultúrkörrel szorosabb kapcsolatot ápol, abba érzem azt, hogy van benne egy nagyon hasonló energia, mint a jazz zenében, de úgy kifejezetten maga a rockzene az nem fogott meg. Viszont ha azt nézzük, hogy a jazz dobolásra viszont volt nagy hatással a maga a rockdobolás, tehát ha megnézzük azt, hogy a 60-as évek végén, amikor ezek a nagy rockzenekarok, ezek elkezdtek elterjedni, akkor maga a jazzdobosok is sokat váltottak, akár hangszerösszeállításban, akár egy kicsikét a megközelítésben is változtattak, például, nem tudom, jó példa erre az Elvin Jones, vagy a Tony Williams, akik, mit tudom, az Elvin Jones a Coltrane-nál dobolt, a Tony Williams meg a Miles Davis Sextetben volt, és amit tudom, megnézzük azt, hogy a 60-as évek elején hogy doboltak, és aztán, hogy a 70-es évek elején, a rockzene hatása után, akkor persze az alapmag az nagyon hasonló, mint ahogy régebben doboltak, de talán a hangszeres megközelítés az sokat változott, és talán ebbe különleges a dob, mert nem biztos, hogy más, talán még a gitára volt nagy hatással a rockzene, de a dobra ott volt valamilyen, a hangszernek volt egy forradalma.
1: Előszeretettel nézel vissza ilyen videókat, hogyha lehet, hogy ne csak halt, hanem lásd is, hogy hogyan doboltak annak idején, hogyha persze nagyon régre visszanyúló felvételeket lehet találni az interneten?
2: Igen, igen. Igen, szerintem maga a dobolásnál amúgy nagyon fontos, hogy lássa azt az ember, hogy ez hogy történik. Nagyon, nagyon érdekes ez sokszor szoktam csak így keftelésből nézve zenét hallgatok, és van, amikor tényleg koncert videóval együtt, és nagyon érdekes ezt látni, hogy hát megvannak a fülembe bizonyos dobosok, hogy ők hogy dobolnak, és azt én lemezekről hallgatom nap mint nap, és ezt érdekes látni, hogy látok egy videót, és azt a féle time-ot, meg azt a féle soundot, amit kihoz a hangszerből, azt milyen fajta mozdulattal hozza létre, és ez nagyon érdekes, mert nagyon kapcsolódik, nagyon kapcsolódik az, hogy ahogy megszólaltad a hangszert, annak van egy mozdulata, és ez nagyon más egy Elvin Jonesnál, vagy egy Billy Higginsnél, hogy a két végletet mondjak, mert nem tudom, az Elvin Jonesban benne van az, hogy óriási lendülettel, óriási erővel üti meg azt a hangszert, és van egy ilyen lustasága magában a mozdulataiba is, ami talán a játékára is jellemző, és megnézed a Billy Higgins-t, és ott meg azt látod, hogy egy ilyen nagyon elegáns, nagyon finom mozdulat van, ami nagyon egyezik azzal, ahogy őt a lemezekről hallod.
1: Hozzád melyik játékstílus áll inkább közelebb?
2: Hát én nem tudom, ezt más zenészek tudnák megmondani rólam, de szerintem én az ilyen energikusabb dobosok közé tartozok. Én szeretem megütni a hangszert, viszont nagyon szeretek, most szerettem meg finoman, igazán finoman is játszani, tehát az is egy idő után ki tud lyukadni, hogyha az ember csak nagyon, nagyon magasan, nagyon nagy energiával dobol, mert azért abba is bele kell gondolni, hogy mit tudom, említsük például a Coltrane Quartettet, akik talán ezt az ilyen nagyon erős, energikus jazznek a talán a legjobb képviselői. Ők azért akusztikusan játszottak az 1960-as években, és hát ma már ugye ki van erősítve a zongora, a bőgő, és teljesen más hangerő arányok vannak valószínűleg ma, mint ahogy ők játszottak, és igazából nem a... Ami nagyon fontos, hogy megpróbáljon az ember dinamikusan játszani, és legyen tényleg vissza is tudjon menni, tudjon hangos is lenni, ne féljen megmozdulni, hogyha kell, de viszont érezze a határokat, hogy mi az, ami még a zenét szolgálja, és mi az, ami már viszont önmutogatás lesz egy hangszerben.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Van, hogy tetten éred, hogy most adott nagy elődre hasonlít ez a mozdulatod, vagy játék közben is szoktál ezen gondolkozni, hogy ez most ilyen volt, olyan volt, és ha igen, akkor ez feltétlenül akár baj-e?
2: Hát valahogy eszembe jutni a játék közben is, de hát én kifejezetten szeretem ezeket tanulmányozni, tehát nem tudom, sok ilyen transzkripciót írok, vagy leírok egy dobostól, nem tudom, több kíséretrészletet, vagy egy dobszólóját, és megpróbálom azt összerakni, mert nagyon sokáig én csak autodidakta módon ezeket hallgattam, és fülből nagyon sok minden megvolt, vagy sok mindent le tudtam szedni, de viszont sok mindent azt meg nem ért meg az ember, maximum a főbb dallamokat, meg a főbb motivumokat, de ez nagyon érdekes nekem megnézni, hogy mit tudom, egy bizonyos dobos az milyen készlettárral dolgozik, és hogy ezt tényleg hogy valósítja meg az ember, mert hogyha ezeket leírod, akkor viszont tényleg meg tudod azt nézni, hogy a legkisebb mozdulatát is le tudod szedni az adott felvételről. És főleg ez akkor lesz érdekes szerintem, hogyha egy embertől több dolgot írsz le, mert akkor észre tudod azt venni, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem tudom, elég gyakran tud használni a játék a közben.
1: Azért is érdekelt, hogy van egy olyan pont a eddigi zenei utadon, amikor megérezted, hogy ez most már a te saját stílusod, vagy a te saját hangod, ha lehet így mondani a dobolásban, és nyilván merítkezik, vagy építkezik akár az említett nagyoktól, de hogy azért ez már a rád jellemző játékstílus.
2: Hát szerintem ez valószínűleg minden embernek kialakul elég hamar egy rájellemző játékstílus, tehát én annyira nem hiszek abba, hogy az embernek így nagyon kell keresnie a saját hangját. Én inkább azok a jazzzenészek közé tartozok, aki nagyon szereti a tradíciót, meg nagyon szereti a jazznek a történelmét, és szerintem maga a jazz fejlődésével is hozzátartozik az, hogy ha megnézzük már az Armstrong is felvételekről leszedett szólókat, és aztán kialakult egy saját stílusa, és nem tudom, megújította az 1920-as években a jazzt. Szerintem tehát az embernek meg kell tanulnia az előtte lévő korszakokat, és aztán persze valami újat majd lehet, hogy egyszer létre fog tudni hozni. Az is lehet, hogy nem. Nem is biztos, hogy muszáj mindenkinek újat létrehozni. Ez szerintem nagyon sokféle zenész van, és nem a jazz nagyjai között is megnézzük, sokan vannak, akik ilyen óriási új dolgokat nem hoztak létre, de mégis a mai napig vagyunk talán páran, akik szeretik hallgatni. De valamilyen szinten biztos, hogy van saját stílusom, de próbálom azt, hogy legyen egy, hogy a játékomba hordozom a jazznek a tradícióit.

0: aki ilyen szinten tradíció követő, meg tradíció szerető, meg ugye a bebop neked nagyon fontos. Hogyan szemléled a jazznek a jelenlegi formálódását, vagy akár más kis műfajoknak a beszivárgását a jazzbe? Kritikus vagy ezzel kapcsolatban, vagy akár még az is elképzelhető, hogy vitáid is vannak kortárs zenészekkel?
1: Amúgy szerintem az fontos, hogy legyen fúzió, tehát sőt maga a jazz zene az egy fúzióból jött létre, mert ott New Orleansban a kezdetekkor az egy olvasztó tégely volt, és nagyon sokféle kultúra találkozott hirtelen, és a jazzhez hozzátartozik nagyon erős persze az afroamerikai gyökerek, a ritmikája az egyértelműen onnan jön, de például a harmónia világa az meg valószínűleg az európai zenéből jön. És ez létszükséglet a jazznek, hogy legyen fúzió. Szerintem, ami nagyon fontos, hogyha az ember fúzionálni akar két stílust, akkor ismernie kell mind a két stílust eléggé kell ahhoz ismernie, hogy a kettőből egy új zenét tudjon létrehozni. Mert az, hogyha az egyik zenét ismered, de a másikból meg nem nagyon tudsz kivenni sok dolgot, csak maximum hangulatát megfogni, akkor abból szerintem egy... Hát abból nem hiszem, hogy olyan értékes dolog tud születni, de aztán ez is szubjektív, mert lehet, hogy csomó embernek az a zene meg nagyon nagy örömet tud adni. Nekem szakmailag annyira nem tetszik, de...
0: Hogyan formálódott meg az első zenekar, amiben már színpadon is közreműködtél?
1: Hát szerintem legelőször édesapámmal játszottam valószínűleg, sőt biztosan. Igen, hát amikor kisgyerek voltam, akkor nagyon sokat segített ezzel, hogy nagyon sok, talán szerintem sokszor csak szervezette miatt, hogy játszassunk is együtt. Aztán volt egy olyan időpont, amikor már nem miattam, hanem csak egyszerűen engem hívott, bár én ő saját zenekarába sose doboltam a főzenekarába, mert az egy nagyon más stílusú zene. Édesapám amúgy egy nagyon, tehát ő egy másféle zenész, mint én. Én nagyon szeretek belemenni egy stílusba, és engem meg tud fogni egy dolog úgy, hogy még azt érzem, hogy tudok egy életen keresztül ezzel foglalkozni. Apu ezzel szembe olyan, hogy nagyon sokféle zenét hallgat, és nagyon sokféle zenét szeret, és minden érdekli. Ami nekem nagyon érdekes, hogy ez így alakult, hogy zeneileg egy picit máshogy vagyunk beállítva. De szerintem ez így egészséges valószínűleg.
0: Neked könnyebb, hogyha édesapád nem feltétlenül ott a színpadon veled, de mondjuk ott van egy koncerteden, akár megnéz, vagy akár felszabadító is tud lenni, ha éppen nincs ott?
1: Igazából most mondhatnám azt, hogy tök mindegy. Nem szokott ez feszélyezni, hogy valaki ott van-e, vagy nincs. Persze nagyon örülök,
0: hogyha... Túl vagy
1: már
0: ezen a szinten, hogy zavartasd magad ezen.
1: Igen, lehet. Nem... Nagyon örülök, hogyha ott van, de hogy nem egy ilyen frusztrációt sose okozott, hogy jó, most ott van-e, vagy nincs.

0: és ha nem ez a, nem ez a, nem erről a zenekarról beszélünk, akkor mi az az első olyan ilyen zenekari vagy koncertélményed, amire azt mondod, hogy feltétlenül mérföldkő a te pályádon?
1: Szerintem talán 2000-t, sem akarok hülyeséget mondani, 18-ba vagy, hát kb. Ilyen 16 éves lehettem, akkor játszottam először a Szakcsi Bécivel, és az, hát az, az a mai napig egy nagy emlék volt. Talán még arra is emlékszek, hogy november 21-én valami ilyesmi az Opus Jazz Clubba játszottunk, és hát az, szerintem az volt az első ilyen komolyabb fellépésem.
0: De azért 16 évesen az elég komoly kezdés, nem? Egyrészt a Opus Jazz Clubban, Szakcsi Lakatos Bélával, ifjabb Szakcsi Lakatos Bélával.
1: Igen, az egy, hát egy nagyon megtisztelő alkalom volt. Nekem abból szerencsém volt, hogy vagy szerintem ez egy, tehát ezért nagyon hálás vagyok, hogy elég hamar felfigyeltek rám az idősebb zenészek, és sőt biztosan tudom, hogy nem voltam ott zeneileg, meg hangszeres tudásilag, hogy igazából nekem sok értelme legyen velük játszani, vagy valószínűleg ők ezerszer jobb zenészekkel játszhattak abban a pillanatban, de viszont láttak bennem egy olyan elköteleződést, és egy talán valamilyen tehetséget, amiért ők úgy érezték, hogy érdemes nekem ilyen lehetőségeket adni, és így kaptam sok, nagyon sok útravalót kaptam ezektől az idősebb zenészektől.
0: Hogyha visszagondolsz erre a koncertre, akkor, akkor van, ami most, hát nem azt mondom, hogy idősebb fejjel, de mondjuk azért eltett már pár év, hogy máshogy csináltál volna, vagy hogy még éretlennek találod így utólag visszagondolva a játékodat?
1: Biztos, átszerűen, még a mai napig, hogyha nem tudom, nekem van egy ilyen, hogy nem tudom, visszahallgatok egy felvételt, és nem elég ritkán van az, hogy nagyon elégedett lennék valami, valami saját felvételemmel. Ez valószínűleg úgy egy nem egy jó tulajdonság. Persze aztán az ember sokféle füllel tudja hallgatni a saját játékát, mert ha már nem tudom, hogyha abba a kontextusba hallgatom, hogy a nem tudom én az 1962-es Freddie Hubbard lemezhez képest hallgatom, akkor ahhoz képest nagyon nem tetszik, ahogy játszok, de hogyha nem tudom én, hogyha csak úgy általános füle hallgatom, akkor erre azt tudom mondani, hogy amúgy ez nem is olyan rossz, de hogyha elkezdek csak a, nem tudom, a dobolás részére figyelni, akkor meg hallok csomó hiányosságot, hogy mind kéne fejleszteni, és igen, de valószínűleg elég sok mindent máshogy csinálnék, vagy most máshogy dobolnék, de biztosan van egy egyező valamilyen alapmagja, nem tudom, a 16 éves kori dobolásomnak, meg annak, hogy ahogy most 22 évesen dobolok.
0: Jó, azért nyilván sokkal jobb, hogyha esetleg kritikus vagy a saját felvételeddel kapcsolatban, mintha most azt mondtad volna, hogy minden koncertet visszahallgatva rendkívül elégedett vagy azzal, hogy milyen, sőt, még az 1962-es lemezhez képest is kifejezetten jó érzés magadat meghallgatni. Tehát nyilván ez egy fejlesztőbb dolog, vagy pozitívabb szemlélet a te fejlődés, zenei fejlődésed kapcsán az, hogy ha akár kicsit még néha túl is elemzed a saját játékodat.
1: Igen, bár szerintem azért ez lehet egy kicsikét olyan is, hogy úgy vissza is fogja az embert, vagy hogy ez, tehát azért nagyon nehéz nekünk szerintem itt Magyarországon 2025-ben a 1962-es Freddie Hubbardhoz mérni magunkat, mert tehát nagyon más korszakban, más kontinensen, más kultúrában élünk, tehát azért ők ezt a zenét, ők ezt magukba szívták, mikor ott felnőttek, és hát teljesen más gyökerekkel rendelkeznek, de hát nem tudom, nekünk megtanulni kell ezt nagyon sokat, hogy egy kicsit elérjük azt a szintet, hogy megközelítsük azt, hogy ők játszották ezt. És nem is biztos, hogy ugyanúgy kell ezt játsszuk, hát nem egyszerűen nem egy kultúra az, amit mi képviselünk. Lehet, hogy például az amerikai zenészeknek pont ezért nagyon érdekesek a például a magyar vagy az európai jazzzenészek, mert egyszerűen egy picikét, ha még úgy is akarjuk játszani, mint ahogy az afroamerikaiak játsszák ezt a zenét, akkor se fogjuk tudni úgy játszani, és valószínűleg lesz benne valami olyan, amit lehet, hogy ők különlegesnek hallanak, engem inkább zavar, hogy nem úgy szól, mint ahogy az afroamerikaiaknak szól, de hát ez ilyen, ezzel meg kell barátkozni.

0: Mesélj egy picit arról, kérlek, hogy jelenleg milyen formációkban játszol.
1: Hát vagyok több formációban is. Például a Tűzkös Salamon Quintetben. Most vettünk fel pont Grácsban egy lemezt. Hát majd szerintem tavasszal vagy nyáron fog valószínűleg kijönni. Azt a zenekart nagyon szeretem, az kifejezetten közel áll hozzám, mert hát pont az a stílusú zenét
0: játszom. Neki is nagyon fontos ez a tradicionális, hogy ez a Bibán volt itt vendégül is, mesélt erről.
1: Igen, ő vele, az egy, abból egy nagyon, vagy nekem egy különleges zenekar, mert velem egy idős zenészek vannak benne teljesen, és mindannyian nagyon hasonlót gondolunk erről a zenéről. Persze vannak biztos kis eltérések, de hogy nagyon hasonló beállítottságúak vagyunk zeneileg, és ezért ez egy szerencsés találkozás valószínűleg.
0: És akkor van saját formációd?
1: Hát van, az ilyen nagyon komoly saját formációm nincsen, ilyen időszakos az van. Néha-néha, hogyha van valamilyen lehetőség, akkor megpróbálok vele élni, és próbálok akkor olyan zenészekkel, akikkel lehet, hogy ritkábban játszok, vagy akikkel nagyon-nagyon szeretek játszani, akkor valami olyasmi formációt összerakni. De ilyen nagyon fix sajátom, hát ez nagy hiányosságom, az még nincsen. Az idővel szeretném, hogy legyen valami fix zenekarom.
0: Hát van még rá idő. Most az adás felvételének estén a Budapest Jazz Clubban lépsz fel, ez sajnos ez, amikor lemegy adásba, akkor ezt már nem láthatják, hallhatják a Szakcsi Rádió hallgatói, de ha picit távolabbra nézel a jövődben, akkor mi az, amit tudnál mondani, merre, hol lehet veled találkozni?
1: A budapesti jazz klubokban remélem ott azért leszek.
0: És mely formációkkal? Tehát például ez a ma esti, kikkel?
1: Hát ma igazából csak a Budapest Jazz Clubban leszünk a Jam Session-ön.
0: Hát az egy fantasztikus.
1: Igen, én nagyon szeretem ezeket a jameket, vagy szerintem nagyon-nagyon sokat lehet ott fejlődni zeneileg, és más is ott játszani, tehát ott is úgy néz ki, hogy mindig van egy alapzenekar, és akkor ő ad egy ilyen 50 perces kis koncertet, és akkor utána nem tudom, vannak ugyanígy ilyen 50 perces szettek, és akkor oda csatlakozhatnak zenészek, akik szeretnének játszani, és az kifejezetten jó, hogy máshogy általánít hozzá az ember, kicsikét olyan lazábra tudja venni, mint egy rendes nagy koncerten, viszont mégis van valamilyen koncerthangulat abban az első 50 percben, és ez egy jó felszabadító élmény. Talán ez nagyon közel van, ez van ahhoz a legközelebb, ami, ahogy régen az 50-es, 60-as években játszottak a jazzzenészek.
0: És más hasonló fellépés, ami nem jam session, hanem amik hát várnak rád?
1: Leszek az Jedermannban, a Salamonékkal, leszek kb. Minden héten valahol.
0: Hát ez szuper.
1: Leszek az Opuszban is, leszek majd a Fekete Kovács Kornéllal, fogunk egy ilyen, ami egy nagyon nagy örömként ért, egy ilyen Mice 100 kvintettel, leszünk több helyen is, több jazzklubban, na most is sajnos fejből nem tudom, hogy
0: nem baj, aki pontosan aki hol, de ebből már utána tudnak nézni.
1: De lesznek nagy koncertek.
0: És említetted a Tűzkös Salamonnal ezt a lemezfelvételt, amúgy a most így, ha előre tekintesz, most már inkább évtizedeket tekints, előlene csak hónapokat, akkor amúgy fontos neked, hogy legyen egy rögzített tartalom, mondjuk a saját neveden, tehát hogy tartozon hozzád adott lemezfelvétel is majd?
1: Szerintem, hogyha úgy érzem, hogy ez, hogy tudok a saját nevem alatt olyat alkotni, amit érdemes felvenni, akkor fontosnak fogom.

0: tartani, de csak azért, hogy legyen egy lemezem, azért nem szeretnék lemezt csinálni, vagy inkább zeneileg nézném ezt, hogyha már azt érzem, hogy ennek van értelme, és ennek örülnék, hogyha ez rögzítve lenne a jövő számára, akkor valószínűleg meg fogom csinálni, de per pillanat nem érzem úgy, hogy nekem most az a legfontosabb, hogy én lemezt vegyek fel a saját nevem alatt.
1: Feltételezhetően azért ez is valahogy egy ilyen tradíció követő történet lenne, hogyha ha fölvennél lemezt, tehát egy bebop típusú.
0: Amúgy nem vagyok benne biztos. Azért én a... Valószínűleg igen, valószínűleg a tradíció az erősen benne lenne, vagy hát remélem, hogy tudná azt képviselni. De az is lehet, hogy addigra tudok valamilyen olyan zenét létrehozni, ami nem egy az egyben egy valamelyik korszaknak egy ilyen múzeum hangulatot őrző másolata, mert tehát a frissességet meg kell őrizni ennek a zenének, bár szerintem megvan, hogyha az ember ugyanúgy játszik, mint 1964-ben, abban is van egy frissesség, tehát nem biztos, hogy ez, szerintem ez lehet egy ilyen időtálló dolog.
1: Hát akkor ilyenek a hagyományok és a frissesség. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és mindenkinek javaslom, hogy Mátét keresse és kutassa, és Budapesten és egyéb helyeken több különböző formációval, és hallgassák ezt a jazzt, amit ő képvisel. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Hát én köszönöm.
1: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Éles Máté jazzdobos volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
3: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A junior primadíjas Egri János junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Az együttes tagjai a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen találkoztak egymással, majd a modális és a kortárs jazz elemeiből saját repertoár dolgoztak ki. A tagok Trippei Máté, Virág Benedek, Kapolcsi Szabó Levente, Gyányi Tamás és Majsai Roland. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső Trió, mely formáció július 16-án Pécset próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
2: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
4: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a 17. Lamantin Jazz Fesztivál tábornyitó koncertje hallható, majd ezt követően a Coolman koncertje, majd a Rémálom Deszmolban szerzemény hallható.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
3: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a 17. Lamantin Jazz Fesztivál tábornyitó koncertje hallható. Közreműködik Lakatos Ágnes, Vidant Gábor, Tóth Viktor, Elek István, Fekete Kovács Kornél, Friedrich Károly, Gyárfás István, Gotthard Mike, Spányi Emil, Márkus Tibor, Vikukel Dániel, Csuhaj Barna Tibor, Takács Donát, Jeszenszky György és Kárpáti Benedek.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a 17. Lavantin Jazz Fesztivál tábornyitó koncertjét hallották. Közreműködött Lakatos Ágnes, Wienand Gábor, Tóth Viktor, Elek István, Fekete Kovács Kornél, Friedrich Károly, Gyárfás István, Gotthard Mike, Spányi Emil, Márkus Tibor, Viku Keltániel, Csuhai Barna Tibor, Takás Donát, Jeszenszky György és Kárpáti Benedek. A felvétel a Szombathelyi Vörös Sándor Színház Lamantin klubjában készült 2016. június 20-án.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második részében a Kulmen koncertje, majd a Rémálom Deszmolban szerzemény hallható. Közreműködik Kolman Gábor, Hámori János, Patai György, Sárkány Sándor, Berdis Tamás és Urbán Orsolya, valamint a Clusters együttes.

Legigazabb jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A Jazz koncertek ma esti adásának második részében
1: a Kulman koncertjét, majd a Rémálom Deszbolban szerzeményt hallották. Közreműködött Kolman Gábor, Hámori János, Patai György, Sárkány Sándor, Berdis Tamás és Urbán Orsolya, valamint a Clusters együttes. A felvétel a Magyar Rádió Márvány termében készült 2004. október 22-én és 1995. január 30-án.
2: Ez volt a Jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

volt a Jazzlabor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazásban.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.